0: 2-3. A Rádió Kóra az kurva jó, nagyon-nagyon jó. Ez a két srác, aki itt mellettem van. Esküszöm, gyerekek, nagyon-nagyon jó fejek. Sziasztok!
1: Seht her, da läuft er, unser Junge.